awurade wo ne maadeɛ nyinaa wone m'akyapadeɛ ne wo nyinaa ne wasafo awurade ɛnyi wɔne ɛnsa me ɔ